0: tuku-tuku-taka-tuku-tu-ta-ta-tuku-tu-ta-ta.
1: Tuku-tuku-taka-tuku-tu-ta-ta.